0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 15-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Még mindig döbbenetes állapotban a horvát folyók. Fokozzák az illegális nyaraló kiadások elleni fellépést a horvát ellenőrök. Napsütéses és valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráva és a Duna történelmi mélypont közelében van, az Orljava vízállása pedig mindössze 3 cm, és a következő napokban akár teljesen kiszáradhat, közölte a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat. Jelentése szerint a Száva, a Kupa, a Duna, a Mura és a Dráva továbbra is a kisvizes tartományban van. A Dráva és a Duna vízállása megközelítette a történelmi mélypontot. A Dráván eszéknél augusztus elején mínusz 192 cm-es új negatív rekordot mértek, míg a Duna Batinánál augusztus 3-án mínusz 142 cm-rel érte el az eddigi legalacsonyabb szintjét. Az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerülhettek felszínre a Dráván, amelyek elzárják a hajóutat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Különösen súlyos a helyzet az Orljaván, amelynek vízállása Pozsega közelében mindössze 3 cm-re csökkent. Szakemberek szerint a folyó néhány napon belül teljesen kiszáradhat. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint egyelőre nem várható jelentős változás. A Száva, a Kupa, a Duna és a Mura továbbra is a kisvizes tartományban maradhat. A Duna vízállása pedig várhatóan stagnál. Arra is figyelmeztettek, hogy a tartós csapadék hiány már a felszín alatti vízkészletekre is hatással van. A Duna Batinánál az év jelentős részében hidrológiai asszály küszöb értéke alatt volt, miközben Horvátország középső, északi és keleti részén tovább csökken a talajvíz szintje, amely több helyen a korábban mért minimumokhoz közelít. Nem csak Horvátországból jelentettek súlyos problémákat, Németországban napról napra fogy a víz a Rajnában. A szakemberek szerint akár már a héten eljöhet a pillanat, amikor a folyó egyik kulcszakasza hajózhatatlanná válik, ezzel pedig ketté szakadhat a kontinens egyik fővízi áruszállítási útvonala. Magyarországon fellélegezhettek az utóbbi napokban, bár a Duna rendkívül alacsony vízállása részleges leállításokat kényszerített ki Pakson, de a teljes leállást a vízszint pár centis emelkedésének köszönhetően sikerült elkerülni. Közös vállalatot alapít a horvát HG Cargo és a szlovákiai Railtrans vasúti, közúti és tengeri árufuvarozás összehangolására, közölte a horvát állami vasúti teherszállító társaság. A felek erről szándéknyilatkozatot írtak alá. Céljuk, hogy 2028-ra évente több mint 500 ezer tonnával növeljék a horvát-adriai kikötőkből Közép-Európába vasúton szállított áru mennyiségét. A HG Cargo hangsúlyozta, az együttműködés nem jár privatizációval, tulajdonrészértékesítéssel vagy tőkeemeléssel. A horvát vállalat továbbra is állami tulajdonban marad. A közös társaság feladata a nemzetközi piaci jelenlét erősítése és a teljes szállítási láncot lefedő szolgáltatások fejlesztése lesz. A horvát hatóságok országszerte fokozták a nyaraló kiadások ellenőrzését, különös figyelmet fordítva a Bookingra és az Airbnb-en meghirdetett ingatlanokra. Az állami felügyelőség tájékoztatása szerint az ellenőrök számos olyan esetet tártak fel, amikor a szálláshelyeket a jogszabályi feltételek teljesítése nélkül adták ki. A hatóságok eddig 343 ezer eurónyi, feltehetően illegális szálláskiadásokból származó bevételt foglaltak le, a kiszabott bírságok összege pedig már meghaladta a 81 ezer eurót. Az ellenőrzések a teljes nyári szezonban folytatódnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy jelentős pénzügyi szankciókra számíthat, aki a szükséges regisztráció nélkül, vagy az új szabályok megsértésével ad kiszállást. A kormány közlése szerint az intézkedések célja a tisztességes verseny biztosítása, a szabályosan működő szállásadók védelme, valamint a jogkövetés erősítése a horvát turisztikai ágazatban. Aki tehát Horvátországban szeretné kiadni az ingatlanát, annak pontosan be kell tartania az új előírásokat. A horvát ellenőrök elsősorban a tengerpart mentén szigorították az illegális nyaraló kiadások ellenőrzését. Ha az ellenőrök illegális tevékenységet tárnak fel, bírságot szabhatnak ki, megtilthatják a további szállás kiadást, és elkobozhatják a jogellenes működésből származó bevételt.

0: katolikus egyház ma ünnepli a legfontosabb Mária ünnepet, Nagy Boldogasszony napját, vagyis Szűz Mária mennybevételét. Jeruzsálemben az 5. században már megemlékeztek az ünnepről, amelyet a szentséges szül elszenderülésének neveztek. A 6. században egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, és a 8. századtól kezdve a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. Almási Róbertet, Harkánováci plébánost hallhatják.
1: Augusztus 15-én egy hitigasságot ünneplünk, Szűz Mária mennybevételének ünnepét, amely már az ősegyházban elterjedt az 5. századtól, hitigasságként pedig 1950-ben lett kinyilvánítva 12. Pius pápa által. Mit is ünneplünk? A megváltó Jézusunk nem engedte hitünk szerint, hogy édesanyja teste a földi enyészetnek legyen kitéve, és laikusan szólva úgy hallja meg, mint más ember. Úgyhogy az ő elszenderülését és mennybe vételét ünnepeljük. Ugye itt különbség van a mennybe menetel és a mennybe vétel között. Mária nem Isten, nincs isteni jellemzője, úgyhogy ő saját maga nem mehetett föl a mennybe, csak hogyha ugye a mi Istenünk őt fölvette a mennybe. Mit is jelent ez ünnep számunkra? Ugye Mária mindannyiunk számára jel, amely egy új jövőt mutat nekünk. Milyen ez a jövő? Ugyanolyan, mint amilyen az övé is volt. Tehát a mi emberi életünk sem végződik ugye a sír gödrében, hanem hisszük azt, hogy minket is egy új élet, egy másmilyen élet vár Isten közösségében. Ezt ünnepeljük augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének ünnepén. Számunkra, a magyarok számára pedig különösen is fontos ez az ünnep, mert egy pap nagyon frappánsan mondta, hogy a nemzeti megerősödésünket is szolgálja. Miért is? Azért, mert Szent István király pont ezen a napon ajánlotta országát Szűz Mária oltalmába, illetve élete befejeztével 1038-ban pont ezen a napon hunyt el. Úgyhogy a magyarok pedig ugye különösképpen is Mária tisztelő nép, ezért is fontos számunkra, hogy ezt az ünnepet, amely idén csütörtökre esik, nálunk ugye állami ünnep, egyházi szinten ugye kötelező ünnep, ami azt jelenti, hogy kiegyenlítődik a vasárnappal, szentmisére vagyunk hivatalosak, nem szép kifejezés, de kötelesek menni, hogy együtt ünnepeljünk ugye az egyház közösségében ezt a nagy ünnepet. Mi az, ami még hozzátartozik a Mária ünnepekhez, különösképpen ugye a Nagy Boldogasszony. Ez Nagy Boldogasszony a legnagyobb Mária ünnep ugye az év folyamán. Számos Mária kegyhelyre szerveznek zarándoklatokat, illetve akkor ugye nagy tömegek fordulnak meg, hívő tömegek fordulnak meg ezeken a kegyhelyeken. Az ember mindig megoldást keres a saját problémáira, gyógyulást a betegségeire, különféle megoldásokat a gondjaira, és történelem folyamán nem tud máshoz folyamodni, ugye a lehetetlen szükségletekben különösképpen, mint égi pártfogójához, Máriához. És sokan is tanúsítják, ugye, hogy Mária közben járásával, Jóistennél segítségükre van.
0: Magyarország, a magyarok 11. századtól, ahogy említette, szorosan fűződnek Máriához. Hogyan nyilvánul meg ez a hit életben?
1: Hát szabad azt mondani, hogy különösképpen ez a Mária tisztelet kifejeződött abban, hogy nagyon sok Mária énekünk van például. Nagyon sok Mária kegyhelyünk van, úgy Magyarországon, mint itt nálunk is, ahol magyarok is zarándokolnak, akár itt a közeli menedéket nyújtó Almási Mária kegyhelyre, illetve a Doroszlói kegyhelyre Vajdaságba. Azon kívül pedig ugye különösképpen idézőben mondva tartják ezeket a napokat. Ugye dologtiltó napként különféle szokások is fűződnek ugye ehhez a naphoz. Mint például valahol olvastam, hogy épp ezen a napon keresztelik a gyümölcsfákat. Na most ez mit jelent? Ugye az, hogy keresztet rajzolnak ugye a jó termésért, úgyhogy ilyen népi hagyomány is fűződik a Nagy Boldogasszonyhoz, illetve a Mária ünnepekhez. Számunkra pedig, mai magyarok számára különösképpen is nagyon jelképes üzenete van az ünnepnek, oly módon, hogy tekintettel arra, hogy népünket és ugye anyaországunkat Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta, ezáltal számunkra ugye valamilyen módon zálogba adta országát és nemzetét, mi pedig Szent István mai követői, Szűz Mária tisztelői, hívő keresztény emberek pedig nem tudunk akkor más tenni, nem is szabad más tennünk, mint hogy mi is Szűz Máriához folyamodjunk életünk során.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, nyárjasan meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 32 Celsius fokot mértek. A légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Túlnyoman napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt keleti, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 16 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 36 Celsius fokot. Augusztus 15-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszönöm önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.

Ha nem vagy velem, már nem bánok semmit. Úgy élsz a szívemben, mint egy szép